Dead long rege jeng han alu na jam meg long pen ke padusi arjuk sinang ni pu manja kese jonatum kilunalan alun lamte pini ji song lanang.